0: National Traffic Pass.
1: Hírek, hírek, hírek. Sportcset, The Postal. Hírek. Diés, hírek. Sika. Hírek. Hírek. Hírek. Diska, Poskoltyák. Hírek. Hírek. Irio, Volkswagen, Tirok. Trita, Stel, Adrenalin. Skoltyán, Szinja, Rockstar.
2: Volkswagen.
1: Ahopa, Prizrán, Paki Automobile, The Porsche, Pristina.